0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Astorba.
3: Jodin FM.
4: Klasszne Radio.
5: Vdoro.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92.1 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Biodim FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Dimjano 102, Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dim 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я вас, Топа. И один FM.
1: Классный радио.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Margiti Csános, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікунк і békesség Істентől, ami Atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy örökrendelésedtől fogva kiutat mutattál a bűn elveszettségéből, a te tőled való elszakítottság nyomorúságaiból. Köszönjük, hogy kegyelmed által, ami nagyon sokszor megterhelt és eltérő tudatunkhoz eljutatod a te ígédet, hogy mi fülünkkel értsük, és szívünkkel befogadjuk mindazt, amiről te beszélsz, és amit te tanítasz. Nincs is annál örömteljesebb dolog, mikor veled járva, téged szolgálva, téged magasztalva, dicsőítve az életünk kivirágzik. És épp ellenkezőleg, amikor eltávolodunk tőled, igent mondunk a bűnre, magunkat választjuk, akkor oly keserű és oly nagy mélységek nyílnak meg. Urunk, sok mindenből kiáltunk ma hozzád. Mi, akik a jelenlétedben vagyunk itt a te házadban, és akik úgy vannak a te jelenlétedben, hogy távolról kapcsolódnak be. Kiáltunk hozzád, Urunk, és imádkozunk azért, hogy vonj magadhoz közel a megváltó Úr Jézus Krisztuson keresztül. Amen. Szeretett testvérek, a mai napi újszövetségi igeszakaszt, a zsidókhoz írt levél 5. rész 1. versét hallgassuk, az igét és annak magyarázatát helyünket elfoglalva. Minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévejgőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. Így nem csak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget. Csak az, akit Isten hív el, mint Áront is. Ugyanúgy Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá. Az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Ahogyan másutt is mondja, pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult ezelé, akinek van hatalma arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott Isten félelméért. Jó lehet ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert Isten őt Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretettel köszöntöm a testvéreket itt az Úr házában, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki élőben vagy a rádión keresztül van velünk a mai napon. Hát 10 darab vers, és mégis az Ószövetség és Újszövetség nagy egybekapcsolódásából kiindulva egy hatalmas dolgot énekel meg ez a pár sor. Az első a papságnak az intézménye, amit az elmúlt 70-80-90 év kommunizmusának köszönhetően a térségben az átlagember teljesen másképpen értékel és lát. Bár furcsának tűnik, hogy egy ilyen ősi dolgot az elmúlt idők eseményei befolyásolnak és másképp láthatnak, de annak idején, ahogy mind a mai napig is, folytatódott egy olyan propaganda Isten egyháza ellen és a benne szolgálók ellen, hogy a világ problémáinak egy jelentős részért azok a papok, lelkészek a hibásak, akik a közösségek élén állnak. És ezt talán mi sem bizonyítja jobban, hogy a rendszer nagyon komolyan vette, mint ahogy itt a főbejárat mellől bejövünk, és ott látjuk a szolgálattevők emlékére állított táblákat, amelyekkel szeretnénk önmagunkat emlékeztetni arra, hogy Isten kezében van a szabadítás, Isten kezében van a nehézség, és őt választani, hűséggel megállni mellette mindig és mindenkor egy nagy kihívás. Tehát nem csak az a fajta gondolatiság létezik a téma kapcsán, amit az elmúlt időszakok megteremtettek, és ez a mostani világ is nagyon sokszor sugall, hogyha valaki Istennek szánja az életét, lelkészként, hitoktatóként, presbiterként, szolgálattevőként, biblióra vezetőként, misszionáriusként, és ezt a listát itt nem megállítom, hanem csak három pontot teszek, az onnantól kezdve kevesebb lenne, onnantól kezdve elvethetőbb lenne, onnantól kezdve az ő hiányosságait fel kell nagyítani, és az egekig felemelni, hogy látszon, hogy ő csak egy töredékes ember. A papságnak nem az a szerepe, az Isten rendelkezése szerint, hogy hibátlannak tüntessen fel valamit, ami nem az. Az áldozatok intézményének nem az a jelentősége, hogy tudjunk le valamit, anélkül, hogy benne lennénk szívvel, lélekkel. A mi egyházi életünknek, a mi szolgálatunknak ugyancsak ilyen mélyre menő természete van. Ki a maga szolgálatában nem csak azokra a dolgokra kell törekedjen, hogy kívülről a látszatja meglegyen, hanem, ahogy a Szentírás mindig is hangsúlyozza, ott kell legyen benne az a belső Istennel való kapcsolat, ami újra és újra képes engem olyan irányokba ösztönözni, amikre önmagamtól nem biztos, hogy képes lennék. Olyan utakon végig segíteni, amelyeket önmagamtól nem biztos, hogy bejárnék. Ugye itt előttünk van Ábrahám korából Melkisédeknek az alakja, aki egy nagyon szűkszavú említési adathalmazzal rendelkezik a Szentírásba. Nem olvasunk róla hosszú könyveket, hosszú részeket, csak történet elemekben szerepel, viszont rendkívül izgalmas az, hogy Jézus főpapsága az emberi síkon felfogható és az emberi síkon megérthető történelmi táblatokba ebbe a rendbe kapcsolódik bele. És úgy felteszi az ember a kérdést, ismerve az Ószövetségnek egy bizonyos részét, és talán az Új Szövetséget is, hogy miért nem volt jó az Áron főpapsága? Hiszen Mózes ideje alatt jött létre az intézmény, nagyon nagy tekintélye van, és különösen egy ilyen kiemelt dolog az Isten népének az életében, hisz ott az Úr a törvénykezésnek a helyén indítja el mindezt, amit a templom jelent, a Szent Sátor jelent. Miért nem ebbe? Nagyon érdekes, mert itt, ami az új szövetségi szakaszban előttünk szerepel, megmutatja azt, hogy Ábrahám idejében, amikor találkozunk a Melkisédekkel való leírással, egy olyan király, akinek papi feladata is van, és mielőtt még Ábrahám elhívása beteljesedik, mielőtt az ígéret gyermeke Ábrahámék életében megadatik, azelőtt ezen az emberen keresztül Ábrahám áldozatot mutat be az Istennek. Az Úr kedves, választotja ez a valaki, akit Melkisédekként ismerünk, egy olyan időből, ahol még Ábrahám is éppen csak, értsük jól, ez egy nem túl elegáns kifejezés, de bontakozik kifelé az Úr útján. Ebben az időben már az Istennek van elrendelt szolgája, ebben az időben már az Istennek van elrendelt küldöttje, és a Szentírásban ezt azért látjuk, a zsidókhoz írt levélben azért olvassuk, hogy megmutassa az író, hogy amit Jézus Krisztus beteljesít a papságban, az nem csak egy folytatása, vagy nem csak egy ilyen erőszakos kikönyökölés az ároni rendből az aktuális főpapnak, hanem egy ősibb, egy sokkal ősibb dolog annál, mint amit Isten népe megért és megtapasztal. És egyébként, hogyha minket is az a kultúra úgy olyan részletesen és olyan mélységben járna át, amit az Ószövetség jelent, akkor éreznénk mi is, hogy a Melkisédek papságához kapcsolódó tanítás és gondolkodás az egy nagyon-nagyon régre, ősidőkre nyúlik vissza. Hát a Szentírásnak a kereteit vizsgálva, azokat a kereteket is, amelyeknél úgy elemelkedünk az emberi hit, gondolattal, de talán még a hittel is nagyon nehezen megérthető és megemészthető szakaszoktól, akkor látjuk azt, hogy Isten a bűnesetet látva, megértve, Isten a bűnesettel nem csak annyit tervez, hogy jó, akkor pusztuljon bele az ember, hanem ahogy Mózes első könyvétől eddig a mai szakaszig lapoznánk szépen felfelé a Szentírást, egyik másik lapról az köszönne vissza, hogy munkálkodik azért, tevékenyen ott van emberi életekben, megmentőként, szabadítóként, vezetőként, bátorítóként, intő és feddő atyaként, hogy eljöjjön a szabadulás a bűnből. És az ilyen megígért nagy dolgokra nagyon sok ember hittel és reménységgel tekint az Ószövetség hosszú sorába. Nagyon sok ember életében ez az ígéret az, ami egy folytonosan ott lévő, egy folytonosan jelenlévő, bátorító és biztató hittétel. Mi nem avval az ígérettel élünk, kedves testvérek, hogy eljön majd Jézus Krisztus először, eljön majd a világ megváltója valamikor, hanem mi már a feltámadottat ismerjük, akinek a szavaival gond volt a kortársai viszonylatában, és akinek a szavai mind a mai napig rengeteg problémát tudnak okozni. Elvileg úgy kéne legyen, hogy az emberi szavak egy bizonyos idő távlatában már nem kellene, hogy olyan fontosak legyenek. Van is erre egy nem túl jó példám, de hát, ha segít árnyalni, gyermekként a szavainknak a súlyát teljesen máshogy látjuk, mint felnőttként. Amit az óvodában nagyon nagy elánnal, lendülettel meg tud beszélni két gyermek, azért már egy 30-40-50 éves ember nem igazán menne neki a másiknak. Legalábbis, hogyha minden egészségesen és jól működik. Ugyanígy, ha van előttünk egy 200 éves probléma, amit valahol valaki elmondott az idő múlásával, olyan érvényét veszti, eltűnik az éle, talán még ilyen történelmi adalékként, ilyen plusz információ forrásként, ilyen fogyasztható marad, de annyira azért most már nem kavarja fel a vizet. Jézus Krisztus szavai meg 2000 év távlatából is nagyon komoly indulatokat váltanak ki. Nagyon komolyan elgondolkodtatják az embert, mind a mai napig arról, hogy hát én mit csinálok? Én mit csinálok? És ez az, ha le akarjuk írni ennek a papságnak az intézményét, amiről itt beszél nekünk a Szentírás, akkor itt nem csak annyiról van szó, hogy valaki elvégez majd egy nagyon nagy áldozatot, és akkor az Isten arra valahogy rátekint, hanem az ember és Isten közötti kapcsolatnak a helyreállítása történik meg. A helyreállítása olyan módon, amit Jézus Krisztusban látunk, de őszintén szóval nem mindig hiszünk el, hogy a Mester szavára, a Mesterre hivatkozva én, mint bűnös ember, mindnyájan, mint bűnös emberek, egyenesen az Atyához fordulhatunk. Modern ember nem nagyon szereti azokat a dolgokat, amelyek jóval fölénk magasodnak. nem olyan kényelmes már a tekintély, és nem igazán emészthetőek ezek a nagyobb ívű, történelmi jelentőségű cselekedetek. Szereti az ember inkább a kis saját életét, a saját közelségét, a karnyújtásnyi távolságot fenntartani és ebben élni, mert talán ez tűnik irányíthatónak. De szeretett testvérek, a Szentírás abból is ötöst kap, hat és jelesre lehet értékelni, hogy az igazság szeretete nagyon mélyen benne gyökerezik. És újra megmutatja a Szentírás, hogy aki nem az Istennel gyűjt, az tékozol. Aki Jézus Krisztuson kívül keresi az utat a megváltásba, keresi az utat az Atyához, az soha nem érhet célt. Olyan fájdalmas dolog az, hogy annyi mindennel próbálja az ember megváltani önmagát, és ez nem csak azt jelenti, hogy jó dolgokat próbál cselekedni. Próbáljuk azt az egyensúlytalanságot, amit a bűn okoz bennünk, valahogy a helyére tenni, hát ha egy kis ünneplés, hát ha egy dolognak a birtoklása, hát ha egy másik emberrel való kapcsolat, hát ha a család, amelyet építek, és szép lesz, és gyönyörű lesz, hát ha majd az egyensúlytalanság ezzel a helyére áll. De azt hiszem, nem csak a Szentírásnak, hanem lehet, hogy sokunknak is az emlékezete és a tapasztalata az, ha nincs ott a Melkisédek papsága szerinti világ megváltója az én életembe, akkor soha, semmilyen módon nem találhatok békére és egyensúlyra. És megjelenik itt az ige szakaszban, hogy egy főpap nem magától lesz főpap, és azt gondolom, hogy Jézus Krisztus összefüggésében is ezt jó nekünk helyére tenni. Mert minden joga meg lenne arra, hogy azt mondja, hogy jó, akkor ezt én fogom csinálni, én vállalom magamra, én vagyok az, aki erre alkalmas és képes, és mégis az Atya rendelkezése szerint tesz, lép elő és vállalja az egészet. És azt hiszem, ezen a ponton nekünk érdemes egy apró gondolatot önmagunkban helyre tenni, hogy ha az Isten fia az Atya rendelkezésébe próbál és helyezkedik bele, és aszerint teszi meg, amit meg kell tennie, úgyhogy minden hatalom, minden elképzelhető hatalom rendelkezésére áll, akkor lehet nekünk se az lesz az utunk, vagy az lesz a jó út, hogyha mindig fejjel törjük be a falat, hogyha mindig erőből próbáljuk felfeszíteni a következő lépést. Lehet, hogy a mi Isten követésünkben is helye van annak, hogy elkérjük újra és újra az Istentől jövő útmutatást. Mindig nagy kérdés akkor, amikor az ember életébe egy új szakasz jön be. Én ezektől még nem vagyok olyan távol. Nem olyan régen adatott meg nekünk a kisgyermek ajándéka, nem olyan régen adatott meg a testvérek örömére vagy bánatára, hogy ide kerültünk lelkésznek, nem olyan régen adatott meg, hogy hazajöttünk és elkezdődött a lelkészi szolgálat, nem olyan régen adatott meg az, hogy a teológiára elmehettem tanulni, és akkor sorolhatnám, hogy milyen nagy életváltozásaim voltak, és akkor, amikor kimaradt az Isten útjának, akaratának a kérés, amikor nem imádság előzte meg bármelyik szakaszt, mindig egy küszködés és kínszenvedés nyílt ki belőle. Mindaddig, míg el nem jutott az ember oda, hogy Uram, akkor nekem innen kellett volna indulni, és innen kellett volna kezdeni, és akkor imádságból, alázatból elindulni. Én azt gondolom, hogy amikor az Isten lassít rajtunk, amikor az Isten újra és újra meg akar bennünket tölteni az ő szent tudásával, mert a Szentírás ezt is jelenti, egy elkülönített, értékes tudás, amikor ezzel tölt meg bennünket, akkor még inkább készét tesz arra, hogy itt az életben, abban a mindennapi szürke, színes, nehéz, könnyű, örömteljes bánattól terhelt hétköznapi életünkben az áldást, amit ő ad, azt meg tudjuk élni. Sok embernek van az életében áldás, tető a feje fölött, étel az asztalán, nem csapódik be mellette semmi, ami az emberi élet kioltására szolgál. Vannak valakik, akikhez hozzászólhat, de mindettől el van vágva és el van szakítva, és nem érti, és egyszerűen fel nem foghatja, hogy neki van-e bármi jó az életében. Na, Jézus Krisztus és az Isten közelsége nélkül valami hasonló módon élheti meg az ember azt, hogy semmi jó és semmi szép dolog nincs. Közben mi meg egy majdnem fél órát arra szántunk, hogy csak Jézus főpapságán keresztül megértsük, hogy mennyi csodálatos dolgot vitt véghez az Isten, és hogy mennyire régen, mennyire erőteljesen akarja az Úr megváltani az övéit. Kedves megváltott, vagy megváltásra szoruló drága testvéreim, a mai nap ilyen szempontból mindnyájunk életében az igennek a napja. Jézus Krisztus igent mond az Atya rendelkezésére, és így az ő fiaként választott főpapunká lesz. Az Isten rendelkezése szerint igen, van szabadulás, és a harmadik igen mindnyájunk életében, hogy ez a szabadulás igen, lehet a miénk is. Hát kívánom, hogy bármelyik kérdésen is menjünk most keresztül, bármelyik gondolat is dolgozzon bennünk, hát az Istennek szent és kegyelmes öröme töltsön be azáltal, hogy az ő dolgaival foglalkozunk éjjel is, nappal is. Amen. Istenünk, ha csak ennek a világnak a dolgairól és a benne bennünket érintő kérdésekről gondolkodunk, olyan hamar megnyílik a sötét mélység, amiben kilátástalan harcok vannak előttünk csupán. Így köszönjük meg neked, hogy a bűn elleni harcban, a megváltásunkban eljöttél, Úr Jézus Krisztus. Igent mondtál minden tisztségre, minden feladatra, minden áldozatra, amely ahhoz kellett, hogy a mi megváltásunk teljes legyen. Így köszönjük meg a megtartott és megváltott életünket, így köszönjük meg azt, hogy másoknak az életében eszközök, szócsövek, jelzőtáblák lehetünk, rád mutatva és hozzád hívogatva mindenkit, aki megfáradt és meg van terhelve. Így tesszük eléd, Urunk, a mai napunkat, gyülekezeti közösségünknek a kirándulását, imádkozunk azokért, akik a vízpart mellett magasztalnak téged és beszélgetnek egymással, és imádkozunk mindazokért, akik ma nem tudnak itt lenni, könyörülj rajtuk és engedd, hogy az ő életükben is megadassék a közösség, megadassék a veled való találkozás az Úr Jézus Krisztusért, aki itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.
0: Tisztelt rádióhallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Маргітич Янош, реформатор шляхи пастор.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

legjobb dallamok nyomával. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настапа. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: Галерея Угорського дому Мункачі Міхай.
1: A Mункачі Міхай Magyar Ház galériája.
2: Dikun György 1961-ben született Ungváron. Művészi pályája szorosan kötődik szülővárosához, ahol elvégezte a képzőművészeti szakiskolát, majd 1989-ben építész diplomát szerzett a Lembergi Képzőművészeti Akadémián. Alkotói munkájában több műfaj is megjelenik, festészet, grafika és üvegművészet egyaránt. Műveiben gyakran a fény, a tér és a színek különleges kapcsolata kerül középpontba, miközben a kárpátaljai táj hangulata és az emberi érzelmek is visszatérő motivumok. 1996-tól oktatóként is tevékenykedik az Ungvári Képzőművészeti Akadémia falai között, ahol nem csak saját művészi tapasztalatait adja át, hanem több generáció pályájára is hatással volt. 2013-ban a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társaságának tagjává választották, ami fontos szakmai elismerés a régió magyar képzőművészeti életében. Dikun György munkái számos nemzetközi kiállításon szerepeltek Franciaországban, Spanyolországban és Ukrajnában is, alkotásai pedig több ország, köztük Magyarország, Németország, Ausztria és az Egyesült Államok magángyűjteményeiben is megtalálhatók. Művészete egyszerre kötődik Kárpátaljához és lép túl annak határain, egyéni, mégis nemzetközileg is értelmezhető képi világot teremtve.
0: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки Угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
3: Rovatunkat támogatta a Mункачі Міхай Magyar Ház és a Захід Фінанс Груп КФТ.

0: csin.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Radio Pulz.
3: Szívjam azt a fa, Jodin FM.
2: Klaszne radio, v dorohu.
4: Привіт, це Гросу на Радіо Пульс.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настапа. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Vásárosnamény turista szemmel. Vásárosnaménytól nem messze, a vásárosnaményi járáshoz tartozó kis faluban, Tálkoson járunk, ahol egy igazi népművészeti kincs várja az ide látogatókat. A települést nem csak híres református temploma, hanem a beregi keresztszemes hímzés tette ismerté, amely a térség egyik legkülönlegesebb hagyománya. A falu központjában egy 19. századi klasszicista jegyeket őrző tájházban kapott helyet a beregi keresztszemes kiállítás, amely 2004 óta mutatja be ezt a gazdag örök. Ahogy belépünk a tornácos régi parasztházba, szinte visszarepülünk az időben. A berendezett szobák a régi falusi élet hangulatát idézik, a hátsó helyiségben pedig a híres hímzések sorakoznak. Ezek a kézi munkák nem csak díszek, minden egyes motívum történetet mesél. Megjelenik rajtuk az életfa, virágok, madarak, sőt, olykor állatalakok is, mind a beregi világ gazdag jelképrendszerét hordozva. A beregi keresztszemes különlegessége, hogy már évszázadok óta jelen van a térségben, és a mai napig élő hagyomány. A helyi asszonyok ma is készítik, szívvel, lélekkel, ahogy egykor elődeik tették. Turistaként ez a hely nem csak egy kiállítás, hanem egy élmény. Itt valóban közel kerülhetünk a beregi múlt mindennapjaihoz, és megérthetjük, hogyan őrzik meg egy kis falu lakói a hagyományaikat generációról generációra.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91.2 FM. Классный радио.

0: Rajkó Balázs vagyok, köszöntöm Önöket! Ez a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazinműsora, a Családi Kör. A mai családbemutató adásban Munkácsra látogatunk. Református lelkész szülők Laura és Dániel, és a három kislányuk Emma, Zsófia és Eszter. Ismerkedjünk meg velük, hiszen...
1: Mi vagyunk a Gulácsi Család!
2: Радіослухачам вітання в ефірі передача спілки закарпатських угорських багатодітних сімей «Сімейне коло» з її постійним ведучим Ройко Балажем. У сьогоднішньому випуску ми завітаємо до Мукачева та познайомимо вас з родиною Гулачі. Батьки – реформатські пастори Лаура та Даніель, а також їхні троє доньок – Емма, Жоуфія та Естер. Це родина Гулачі.
0: Szeretném, ha azzal kezdődne ez az ismerkedés, vagy ez a beszélgetés, hogy vagy Laura, vagy Dániel elmesélje nekünk, hogy hogyan ismerkedtek Önök meg.
3: Mi mind a ketten Nagyberegen tanultunk, de ott még nem ismertük egymást, mert amikor Dániel befejezte, én akkor kerültem oda, aztán elmentünk teológiára, és amikor én oda kerültem a teológiára, akkor ő elment Angliába. Amikor egy helyen lehetünk volna, akkor valaki elment valahová, de aztán, amikor ő visszajött Angliából, akkor igazából már így megismerkedtünk, mert mind a ketten tagja voltunk a Kárpátaljai Bibliaórások körének. Ott is néha találkoztunk, aztán egyszer, amikor én elmentem moziba a barátnőkkel, szereztek nekem egy ingyen jegyet, mert ők az énekarnak tagjai voltak, és este jöttünk vissza, akkor épp összefutottunk, és kérdeztem, hogy ő mit keres ott, ő is kérdezte, hogy én mit keresek, és akkor mondtam, hogy hát moziba voltam a barátnők, és mondta, hogy hát épp erre a filmre szeretett volna ő is meghívni engem, elhívni moziba, és én mondtam, hogy én szívesen megnézem még egyszer amúgy ezt a filmet, mert jó film, és akkor így elkezdtünk ismerkedni, találkozgatni.
0: Dániel, hogy volt ez? Ön mindig egy kicsit előbbre járt az iskolákba, aztán Anglia, aztán visszajön, és ez csak gondol egy merészet, hogy itt van ez a Laura, szép, csinos, okos, elhívom moziba.
4: Igen, nagyjából így történt, azért a gyakorlatban ez sokkal bonyolultabb volt. Én harmad év után kaptam egy lehetőséget arra, hogy Angliába önkénteskedjek egy évig, és ott református gyülekezetekben hát szolgáljak, tanuljak, dolgozzak, és ez az egy év, ez nagyon különleges volt az életemben, mert sok kapcsolatom, amit én addig hát fontosnak tartottam, az máshogy alakult, megszűnt, átváltozott, és amikor hazajöttem, visszajöttem egy év után 2013 nyarán, akkor megismerkedtem azokkal az elsősökkel a teológián, akik ugye akkor kezdtek, mikor én nem voltam otthon, és hát Laura is akkor egy ilyen első évfolyamos diák volt. Én mindig vonzódtam ahhoz a fajta kárpátaljai mentalitáshoz, ami azért kicsit megkülönböztet minket az anyországi magyaroktól, néha jó, néha rossz értelemben, és talán tudat alatt is nem feltétlenül volt ez bennem eldöntve, de olyan valakit kerestem társnak, aki szintén kárpátaljai. Az nem volt feltétel, hogy ő is lelkésznek tanuljon, vagy lelkésznő legyen, de valahogy az Isten mégis így alakította, hogy lelkésznőként került Laura mellém. Eleinte még nem nagyon tudtuk, hogy mennyire ugorhatunk fejest ebbe a kapcsolatba. Én nekem kellett egy kis idő, amíg a bizalom és egyáltalán az a fajta ráhagyatkozás kialakuljon bennem, amiben azért többször csalódtam már azelőtt az életemben, ezért nekem ez lassabban ment, de Laurától valahogy az első pillanattól kezdve nagyon jól megértettük egymást. Tehát mikor megnéztük ezt az első közös filmünket, azután olyan dolgokról tudtunk már beszélgetni, ami sokkal mélyebb volt annál, mint hogy most megnéztünk egy filmet. És valahogy ez is olyan csodálatos volt, hogy kialakult magától az a fajta bizalmi légkör, ami nélkül én nem tudtam volna elképzelni egy komoly kapcsolatot.
0: Fontos a bizalom. Fontos, hogy egy jó filmet megnézen az ember. De mi volt az, ami igazán vonzóvá tette Laurát? Ha mondjuk három tulajdonságot kellene mondani.
4: Hát nekem nagyon fontos volt az, hogy külsőleg tetszen nekem, tehát én nekem nagyon vonzó volt az ő testalkata, az ő mosolya, az ő viselkedése. A belső tulajdonságok tekintetében pedig az, hogy nem láttam benne olyan fajta színészkedés, képmutatás, mézes mázusságot, tehát egy őszinte valakinek láttam őt, és ez nekem egy nagyon értékes tulajdonság egy nő. Ben. Harmadik dolog meg talán az a fajta közös látás, amivel gondolkodtunk. Persze ez majd csak később derül ki inkább, de az a közös alap akár abba tekintetben, hogy mindketten a Nagyberegi Liceumba tanultunk, bár ugye egymás után ott elkerültük egymást. Szóval az a fajta mentalitás, identitási közös alap az volt talán még a harmadik dolog, amit előfeltételeztem, és aztán kiderült, hogy tényleg nagyon sok közös értékrendünk van, és nagyon sok mindenben egyformán gondolkodunk.
0: Laura, ha három dolgot kellene mondani a kapcsolat elejéről, a megismerkedéskor, mi volt az a három dolog, ami vonzóvá tette Dánielt?
3: egy őszinte ember, az őszintessége az vonzóvá tette. Az, hogy szerintem ő egy nagyon ügyes egy ezermester ember, ezt én már nagyon hamar észrevettem, ez nekem nagyon tetszik benne, és szerintem olyan különleges. Így az egész, ő maga olyan különleges, és nekem ez tetszett. Én nagyon sokat imádkoztam érte, még akkor, amikor nem voltunk együtt. Amikor kicsit biztosabb voltam abban, hogy én mozódom hozzá, akkor érte. Amikor bizonytalanabb, akkor csak azért az ember ért, akit majd Isten nekem szán. De ez egy olyan dolog volt, ami szerintem egy nagyon jó alap. És én erre olyan jó szívvel és boldogan emlékszem vissza, hogy ez engem erősített, az, hogy imádkoztam érte, hogy oda vittem az Isten elé, hogy legyen vele, akkor is, ha nekem szállja az Isten, akkor is, ha nem, ez nagyon jó volt.
5: Volt valami ezek közül az elsorolt vagy felsorolt tulajdonságok, megtapasztalások közül, ami így az évek során, azért 13 óta eltelt már jó pár év, ami megváltozott, akár jó, akár rossz irányba? Konkrétabb leszek. Még mindig olyan ügyes, Dániel?
3: Igen.
5: Még mindig mindent megszeret?
3: Igen.
5: Jó. Még mindig olyan vonzó a külseje, Laura? Három gyermek után?
4: Igen, na hát erre ugye az ember mit mondhat? Hát az, természetesen igen. Számomra a házasságban azért átalakult sok minden. Például ez az őszinteség, ami az elején számunkra olyan üdítő, vagy olyan bizalomgeresztő volt mindkettőnk számára. Azért az őszinteség néha nehéz is a házasságban, mert az, hogy minden csúnyán mondva egymás fejéhez tudunk vágni, haragot tartani nem tudunk egyikünk se, tehát mi, ha bármilyen nagy vita van, akkor is nagyon hamar kibékülünk, de nagyon sokszor úgy őszintén megmondjuk egymásnak, és ez néha fájdalmas, néha ez okoz surlódásokat, vitákat, és néha ez nehéz feldolgozni, különösen Laurának látom, mert én hamarabb túlteszem magam rajta, de neki azért több idő kell. Viszont valahol ez még mindig egy biztosíték arra, a mi kapcsolatunkban, hogy őszinték lehetünk egymással, és hogy nem kell félnem attól, hogy kimondjam azt, amit érzek, hogy gondolok. Ez valahol jó is, és ezt néha azért Laura is elmondja, hogy jó az neked, hogy elmondhatod őszintén, meg én is megmondom, és megbízhatsz abba, hogy én tényleg azt mondom, amit érzek, vagy gondolok, és nem csak valami szépet, amit te hallani akarsz.
5: Ez lehet egyébként egy záloga annak, hogy ez egy jól működő házasság, jól működő kapcsolat, jól működő család. És akkor most kicsit átugrok már arra a témára, amikor azt szoktam kérdezni a házaspárot, hogy mitől működik jól az ő családjuk, jelen esetben a Gulácsi család.
3: Biztos, hogy ez záloga szerintem, mert én tényleg nehezen fogadom a kritikát amúgy, és nehezen élem át az ilyen dolgokat, mert ilyen érzelmes típus vagyok, de biztos vagyok benne mindig, hogy ha jó lesz, akkor ő megmondja, ha rossz lesz, ő megmondja. És ezt mondjuk egy prédikáció után is megkérdezzük, hogy milyen volt szerinted ez a prédikáció. Én is elmondom, én többször ő kevesebbszer, mert én kevesebbet szolgálok, de az őszinteségre lehet építeni, és annyira nehéz elképzelnünk egy olyan házasságot, ahol a házas felek nem őszinték egymással.
5: Szoktam azt is kérdezni, hogy mi az, amiben úgy érzik, hogy még fejlődniük kell, ami esetleg a gyengesége ennek a családnak. Lehet, hogy valahol ebbe az őszinteségbe, ebbe a mindig, minden pillanatban őszintének levésben van talán a gyengesége is? Mert néha azért, én azt gondolom, főleg egy nőnek, egy anyának, néha azért szép dolog az őszinteség, de most inkább mondhattad volna azt, hogy most ha hazudhattál volna egy kicsit, nem?
3: Igen, amúgy. Szerintem igen, néha jó lesne, hogy úgy nem az, hogy biztasson, mert biztat, hanem nem mondaná ki mindig a kendőzetlen valóságot. Mert az embernek vannak jó, meg rosszabb napjai, és a rosszabb napokon ez tényleg nehéz.
5: Dániel?
4: Számomra ez nagyjából olyan, mintha a halnak azt akarnák mondani, hogy ne a vízben éljen, hanem valahol kinn a szárazon. Tehát én valahogy nagyon nagy értéknek tartottam gyerekkoromtól fogva az őszinteséget és az igazságot, és tudom, hogy persze ez mind szubjektív, mert az objektív valóság az mindig valami, ami rajtunk kívül van, viszont nekem az nagyon fontos, hogy feleségem elfogadja azt a véleményt, vagy azt a valóságot, amit megpróbálok elétenni, megmutatni előtte. Igen, megvannak azok a pillanatok, amikor az ember úgy van vele, hogy lehet, hogy most inkább hallgatni kell, volna, vagy lehet, hogy nem így kellett volna elmondani, mert nem mindegy, hogy ezen be, hogy mondja meg az igazságot, és azért ezt én is tanulom folyamatosan, és talán ebben még kell is fejlődnöm, hogy úgy mondjam meg, hogy valóban próbálja motiválni valami jobb felé a feleségemet, vagy akár most már a gyerekeket is, és nem csak annyi, hogy elmondjam, hogy ez így nem jó, meg úgy nem jó. Ebben még fejlődni kell, én úgy érzem. Meg az is nehéz talán időnként, hogy azok között a hétköznapi feladatok között, ami ugye hát három gyerek mellett nyilvánvalóan nagyon sok feladat van, most a szolgáltatott a munkát nem is említve. A családban a helytállás, hogy minden rendben legyen, minden működjön, nyilván Laurának ebben sokkal nagyobb része van, mint nekem, de azért néha én is nagyon fárasztónak látom ezt. Különösen, hogy külön dolgozószobám nincsen, tehát valamikor az van, hogy a gyerekek mindig itt nyüzsögnek, és úgy kell készülnöm, úgy kell levelezéseket, stb. munkát folytatnom. Ez néha nagyon fárasztó, és néha úgy az embert le is amortizálja szellemileg, és egy-egy nap végén már sokszor bennünk van az az érzés, hogy milyen jó lenne megnézni egy filmet, vagy valamit még gyerekek elhatatása után közösen, de nagyon sokszor már túlfáradtak vagyunk rá, tehát ez jelenleg egy ilyen nehézség, hogy elég erőt találjunk, hogy minden szinten helytálljunk.

0: család!
1: Picit menjünk vissza az időben. Ugye a megismerkedés már volt téma. Volt esetleg klasszikus értelembe vett lánykérés? Ha volt, felidézhető?
2: Volt. Nem is annyira klasszikus, különleges Horvátországban, amikor fiatalokkal együtt nyaraltunk, és hát azt terveztük már, amikor a jövőnket terveztük, hogy majd az egyik évben lesz lánykérés, a következő évben összeházasodunk, mert azért nagyjából kiszámoltuk, hogy mikor fejezzük be a teológiát, akkor ugye itthon munkába kell állni annak, aki hamarabb befejezi. És amikor elmentünk Horvátországba, akkor hát vártam is egy kicsit, de azért nem is tudtam, mert Dani ebből nem osztott meg velem ugye dolgokat. Zadarban voltunk, és ott van egy ilyen különleges lépcső a tengerparton, ilyen beton vagy kövek, nem tudom mi, ahová, ahogy a víz becsapódik, ilyen nagyon szép zenét produkál, és ott ültünk mindig sorban, néztük a naplementét, gyönyörű szép volt, aztán ott volt egy hatalmas nagy hajó, turistákat szállított, és Dani meg a barátja kérte, hogy menjek velük, és nézzem meg, hogy már most fog elindulni a hajó. És én mondom, hogy én nem akarom megnézni a hajót, mert engem amúgy ez nem érdekel, a naplemente sokkal szebb, itt a tenger, itt van ez a szép zene, és én nem akarok menni, és erősködtek, hogy de menjek már, én nagyon nem akartam menni, erre emlékszem, hogy nem érdekelt ez. És amikor végül rászedtek, felmentünk a lépcsőn, aztán oda mentünk, akkor már álltak körben az emberek, ott voltak a rózsák itt körbe, vagy szívecskébe rakva, nem tudom, és annak a közepén ott volt a közös kis plüssfiguránk, és ott volt a gyűrű, nagyon szép pillanat volt.
1: Dániel, ez rendben van.
3: Ez nagy teljesítmény tőlem.
2: Ez biztos.
1: Saját útfőből vagy?
3: Volt azért baráti segítség, az ötlet az nagyjából tőlem származott, viszont a kivitelezésben már azért kellett segítség, mert aznap délután bejártuk annak a kisvárosnak, nem tudom hány butikját, amíg találtunk egy olyan helyet, ahol rózsát tudtunk vásárolni, és mire sikerült, gyorsan rohantunk visszafelé, hogy előkészítsük a terepet, körbe rakjuk a rózsákat, volt egy közös kis plüssmackónk, és annak az ölébe volt betéve a kis gyűrűs dobozka. Szóval ez nagy teljesítmény volt tőlem, hogy mindezt úgy meg tudtam csinálni, hogy Laura semmit nem sejtett ebből az egészből. Úgyhogy úgy gondolom, hogy valóban ez úgy sikerült. Ennek a kezdeti nehézségek ellenére, hogy Laura nem akart odajönni, de ezt leszámítva utána már, hál' Istennek, egy nagyon...
2: Visszanézve nagyon vicces.
3: Nagyon szép pillanat volt mégiscsak, mert tényleg úgy sikerült, ahogy elképzeltem.
1: Pár mondattal ezelőtt, egy pár perccel ezelőtt a mindennapi teendők, és hogy azok hogyan nyelik el az embert, mennyire kevés idő jut. Hát fogalmazok így, hogy az őrültségekre. És ez a lánykérés, ahogy én elképzelem, vagy látom magam előtt a tengerparttal, gyere már, nem megyek, gyere már, de ha jó, szép lesz, jó lesz, az egész napos bolyongás, ez úgy néz ki, mint egy őrült kavalkád. Lehetséges, hogy ennyi időtávlatában hiányoznak ezek az őrült kavalkádok az életükből, a jelenlegi szakaszból?
2: Hát most már másféle kavalkádok van.
1: Másféle?
2: Három gyerekkel elindulni.
1: Most a gyerekek már megoldják.
2: Igen.
1: Őrületes lánykérés, milyen volt az esküvő?
2: Hát szerintem egy hagyományos kárpátai esküvő volt.
3: Hát számomra egy félelmetes nap volt, mert én soha nem voltam egy táncparkett ördöge, és már nem azért félelmetes, hogy Laurát el kellett vennem, hanem azért, hogy fogom én bírni ott testig azt az egész táncot, stb. De ahhoz képest, most nem akarom magam dicsérni, de ahhoz képest elég jól álltam a sarat, és mikor már a mennyasszony táncra átadtam a terepet mennyasszonynak, én csak tartottam a ládikát, akkor már az a felszabadult érzés volt bennem, hogy én nekem most már táncolnom nem kell, hanem csak tartani a ládikát. Ezt leszámítva nagyon szép alkalom volt szerintem. Ott tudtak lenni a barátaink, rokonaink. Gyakorlatilag talán az volt az utolsó így a rokonságba, baráti körbe, körbetekintve, amikor még tényleg az a nagyobb, tágabb baráti kör, és tényleg a nagyobb rokonság is együtt tudott lenni, sajnos utána ugye jött Covid, háború, stb. És ugye 17-ben esküdtünk, és utána valahogy tényleg jöttek ezek a sorozatos problémák. Úgyhogy azért jó visszagondolni, mert ott még tényleg együtt volt egy nagyon, nagyon nagy közösség, olyan emberek, akik mindig nagyon fontosak számunkra, akiket szeretünk. Úgyhogy én pozitívan emlékszek vissza az esküvőre is. Volt egy nagyon jó vőféjünk, aki nagyon jó hangulatot teremtett, és összességében véve nekem egy nagyon szép emlék az életembe. A lánykérés az különlegesebb emlék, de azért a házasságkötés is maradandó.
1: A lagzi olyan volt, ami ennek egy fiatal lány elképzeli, Laura?
2: Szerintem
1: hogy majd
2: olyan. Lesz? Szerintem olyan volt. Mert ez tényleg ott volt alapként, hogy ott volt mindenki, Beregújfaluból is eljött mindenki, nagy busszal, ahogy az meg van írva, a templomi szertartás is szép volt, jó volt. Már nem emlékszem, de biztosan sírtam. Hát ilyen értelmes ember vagyok. Sokat táncoltunk, jól éreztük magunkat, olyan volt, igen.
1: Most itt elhangzott egy településnév, mert ugye Munkácson vagyunk, akkor jól gondolom, hogy Dániel alapvetően munkácsi, Laura pedig Beregújfalusi?
2: Beregújfalu, igen, ott születtem. Falusi lány vagyok.

0: megismerkedés pipa, lánykérés, lakodalom megvan, és egy picit előre szaladtunk ugye közben a tulajdonságoknál, hogy mi az erősség, mi a gyengeség ennek a családnak. Mennyire volt tervezett az, hogy nagy család lesz a Bulácsi család? Egy lelkész házaspár esetében.
1: Hát mi az elején, amikor ismerkedtünk Laurával, akkor hát félig meddig viccesen még nem is tudva az, hogy mi mindennel jár ez úgy. Arról beszélgetünk, hogy ha Isten adja a gyermekeket, akkor mi szeretnénk majd 4 gyermeket. Persze hát még úgy a legelején minden előtt ez egy könnyű kijelentés volt, de hál' Istennek a gyermekeink azok jöttek, ugye ma lányunk 19-ben született. A házasságunk első évében még nehéz volt abban a tekintetben a házasság, hogy Laura nem itt dolgozott Munkácson, hanem Beregrákoson, a szomszédos településen, és gyakorlatilag csak este láttuk egymást, én is egész nap, ő is egész nap. Munka, feladat, és aztán úgy alakult, hogy mikor már mellém került ide Munkácsra, ő is, akkor adta Isten az első gyermekünket, és utána jött a második, kitölt a háború, még meg se született a második gyermekünk, pont akkor tölt ki a háború, de Laura már nem is tudom, 7.-8. hónapban voltál akkor. És akkor ugye hoztunk egy ilyen nehéz döntést, mivel nem tudtuk, hogy mi lesz itt a szülészete, hogy Laura menjen át, és ott szülje meg a második gyermekünket, meg hát ugye a Emma kislányunk is ment vele, úgyhogy én itt egyedül itthon maradtam, az nagyon nehéz időszak volt. Aztán megszületett, hál' Istennek, Zsófia lányunk 22. áprilisában. Utána hazajöttek, végre újra együtt volt a család, és harmadik lányunk pedig 24-ben született, Eszter lányunk. Valahogy nem tudom, olyan matematikailag olyan egyforma a kor különbség köztük meg a távolság, pedig nem volt ez így tudatos.

0: Na, egy kicsit a szervezésben, igen, már végre aludtunk, ilyen dolgok voltak, de annyira nem.
1: Az első és a második között volt nagyobb különbség, ott éreztük azt, mikor már kettő volt, megosztott figyelem, stb., hogy na, ez nehéz. A harmadiknál meg úgy voltunk, hogy igen, ez még egy fokkal nehezebb, de már valamennyire ismerjük a dolgot, úgyhogy nem félünk tőle. Valahogy ez a megosztás, ez ki is alakult közöttünk, hogy akkor Laura viszi a kicsit belenkázni, én a másik kettőt öltöztetem, vagy fordítva, és bár én nem vagyok multifunkciós, tehát nekem limitáltak a funkcióim, amit a gyerekekkel el tudok végezni, de azért igyekszek sok mindenben segíteni. Persze olyan is van, amikor munka miatt egész nap nem vagyok itthon, és akkor Laura van mind a hárommal, hát azt nem tudom, hogy lehet kibírni, őszintén szólva, de ő kibírja valahogy, remélem.
2: Szülőként nem lehet szülni azért három gyerek, nem tudom, mondjuk nekem csak egy volt, nyilván nincs összehasonlítás alapon. Jól érzem egyébként, hogy a logisztika, a szervezés, a figyelmüknek, a gyerekek figyelmének a lekötése, amit talán a legnehezebb a nagycsaládos létben önöknél.
0: Ez jelenleg szerintem egy kicsit, mert most ilyen beteges időszakon vagyunk túl, amikor hetekig mindenki itthon van. Azért az igen kicsit nehéz, de van néhány sor társasjátékunk, meg puzzle-ünk, meg gyurmánk, meg hasonló dolgok, amikkel hát igen, lekötjük a figyelmüket, fejlesztjük őket, szerintem ez fontosabb. Néznek mesét is, de korlátozott időben.
2: Mondjuk ezek voltak a nehézségek a nagycsaládos létben. Mi okozza a legnagyobb örömet?
0: Épp nemrég mondtam, hogy nekem ezek a legörömtelibb pillanatok, amikor például én is elkapok egy betegséget, és nemrég lázas voltam, aztán Emma odött is gondoskodott rólam. Hát azt látni, amikor ő hoz egy takarót, és anya betakarlak, anya hozzak neki egy gyógyszert, anya hozzam ide a lázmérőt, amikor ő gondoskodik rólunk, vagy ő mondja el azt, hogy tudom, hogy csak azért szoktad mondani, mert szeretsz bennünket, és figyelsz rám, amikor ő ilyen dolgokat összerak, azok szerintem gyönyörű pillanatok.
2: Mit szeret együtt csinálni a Gulácsi család? Amit legjobban szeret együtt csinálni? Mi volna az?
1: Mi nagyon szeretünk kirándulni, és én is olyan családban nőttem fel, ahol gyerekkoromtól fogva a szüleim is vittek minket mindig nyáron túrázni, hegyekbe, stb. És amikor Laurával összeismerkedtünk, akkor is elég sokat túráztunk, még akkor gyerekek nélkül. Most pedig már lassan-lassan elérkezünk abba az időszakba, amikor már kisebb túrákra, kisebb kirándulásokra el tudjuk vinni a gyerkőcöket magunkkal. Ez is nagyon jó időtöltés, amit szeretünk, akár itt a városi parkba elsétálni, hogyha nincs több időnk. Bicikli, roller, bármi, amit a gyerekek szeretnek, én nekem azt nagyon jó látni. Amit talán Laura is említett, hogy nyílik az értelmük, hogy fejlődnek, tehát tegnap még nem tudott biciklizni, ma pedig már azért lassan elindult, tehát olyan gyorsan történnek ezek a dolgok, úgy visszamenőleg tekintve, hogy az ember nem is érti, hogy van az, hogy még csak most született, most pedig már biciklizik. Szóval ezeket jól látni, ezek nagyon kellemes dolgok. Én szeretek társasozni is a gyerekekkel, de nekem picit még nagyon kisebbekkel nehéz, Eszterrel, Zsófival, Emmával már több mindenről tudunk beszélgetni, játszani együtt, stb. Tehát én azt érzem, hogy a nagyon pici gyerekeknél nem is annyira ez az együttjátszás, hanem a jelenlét, hogy felvegyen, megöleljen, mikor hazajövök a munkából, kiszalad elém Eszterke, és akkor csak annyi kell, hogy felvegyen, megöleljen, és már rám mosolyog, vagy rám nevet. Szóval ezek nagyon csodálatos pillanatok minden nehézség ellenére, és én úgy gondolom, hogy az, amit mi még szeretünk csinálni, az valahol rokonság is, hogyha sikerül összejönni, bár ez most nagyon nehéz, mert a család fele Magyarországon, meg már több mint a fele, kevés része, kisebb része itthon, tehát nagyon nehéz összehozni családi találkozókat, baráti körből is nagyon sokan elmentek a háború elején, ezt nagyon nehezen éltük meg, gyülekezetből is. Tehát most igazából úgy vagyunk, hogy a családi körben, akik itt vagyunk, a kis családi körben, szűk családi körben igyekszünk, ha egy fél napunk van, beülni az autóba, elmenni valahová, sétálni, egyet kirándulni nyári időben. Szóval én igyekszek minél több időt fordítani a gyermekeimre, amennyit a munka mellett fordíthatok, mert én úgy érzem, hogy most, amíg még picik, ez nagyon fontos dolog. Nyilván, amikor nagyobbak, akkor is, de én úgy érzem, hogy most az elején ez fontos, hogy ott legyünk az életükben.
0: Szerintem is ilyen dolgok, amik igazából a minőségi időhöz kapcsolódnak, igyekszünk őket úgy nevelni és úgy tanítani, hogy ez számukra is fontos legyen, és jó azt látni, hogy nekik is sokat ad egy-egy ilyen együttlét, amikor akár kirándulunk, akár csak kézműveskedünk és ilyen pályamunkákat készítünk, Emma ezt most nagyon szereti. Ezek mind olyan különleges együtt töltött idők, amikor egymásra figyelünk, és néha még nagyon komoly beszélgetések is kialakulnak belőle, mert most már olyan dolgokat tudnak kérdezni, amik az ember agyát tényleg fejlesztik, hogyan is válaszoljon rájuk.
2: Hogyha egy picit azt kérném, hogy menjünk előre az időbe, 15-20 évvel mondjuk. Ugye most itt vagyunk 2026-ban, és mondjuk túl vagyunk az első találkozáson önök és én, és mondjuk 15-20 év múlva visszajövök, becsengetek ugyanúgy, Dániel kijön elém, leülünk ugyanehhez az asztalhoz,

0: akkor mit szeretnének, hogy milyen kép fogadjon engem? Milyennek látják, milyennek remélik, képzelik a családjukat mondjuk 15-20 év múlvára?
1: Hát én nagyon remélem, hogy a lányoknak is ugyanilyen fontos lesz a családjuk, és az, hogy gyermekeik legyenek. Most nem akarom egymás ellen állítani a kettőt, a karrier vagy a család, de hogy ugyanilyen családcentrikus emberek lesznek, akiknek fontos az, hogy olyan társuk legyen, aki az Istenre figyel, olyan társuk, aki elviszi akár őket is, meg a gyermekeket is Isten tiszteletre, és olyan szép családjuk legyen. Én remélem, hogy ezeket az értékeket, amelyeket mi igyekszünk nekik megtanítani és előtetni bennük, ezek majd gyümölcsöt teremnek az életükbe.
2: Igen, nagyon nehéz kérdés ez előre gondolni 10-15 évet ebben az országban, ebben a helyzetben, viszont valahol mégis az Isten arra tanít minket, hogy mindig reménykedjünk, és ez nekem mostanában elég nehezen megy. Látva azt, hogy milyen sokan elmentek, látva azt, hogy alig van már magyar gyerek itt Munkácson, látva azt, hogy gyermekeink az óvodás csoportjukban gyakorlatilag az egyetlen református magyar gyerekek a csoportban. Nehéz ezekre rátekinteni és azt mondani, hogy igen, az Isten itt képzeli el a jövőnket, és igen, az Isten azt akarja, hogy itt maradjunk. Számomra ez egy olyan kérdés, amiben furcsán hangzik, de még a családomat is bizonyos szinten alá kell rendelnem annak az elhivatásnak, amit az Istentől kaptam, mint lelkipásztor, megkaptunk, mint lelkipásztorok. Persze ez nem azt jelenti, hogy a családom háttérbe szorítom, de az, hogy Isten azt akarja, hogy mi itt legyünk és itt szolgáljunk, ezt akár akarjuk, akár nem, a gyermekeink is ennek áldozatai, vagy nem mindig áldozatai, néha éppen, hogy haszonélvezői, most csúnyán fogalmazva, mert azért nem csak hátránya van ennek a helyzetnek, előnye is, de félve gondolok előre 10-15 évet, abban reménykedek, hogy Isten velünk marad, és abban reménykedek, amit Laura is említett, hogy valóban ők is felnövekedve boldog családot tudnak majd alapítani, mert én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy jó példa legyen a mi házasságunk is előttük, hogy majd, amikor ők nőnek oda, most még nyilván ez sokára lesz, ez még nem aktuális, de majd, ha ők érkeznek oda, akkor ők is keressenek olyan társat, akivel boldogok lehetnek, és hogy megmaradjon a hit, a remény, a szeretet, ezek az értékek, amelyekbe megpróbálunk egy ilyen őrült világban is, mondjam, ragaszkodni ezekhez az értékekhez, és kicsit félve, de mégis reménységgel tekintek előre, úgyhogy nem látjuk a jövőnket igazából nagyon messzi magunk előtt, kicsit olyan, mintha egy sötét éjszakába mennénk, és csak épp annyit látunk, amennyit a lámpa megvilágít, és az néha nagyon kevés, de viszont ha a gyerekekre nézek, akkor meg azt látom, hogy van értelme annak, hogy csináljuk, hogy reménységet kérjünk, és reménységet adjunk másoknak is, és én azt látom jelenleg, nagyon nagy szükség van arra, hogy a családban a gyermekeink számára ott legyünk, mint szülők. Mert lehet, hogy ha béke lenne, ha jobb idők lennének, ha sokkal több feladat, munka, szolgálat hárulna ránk most ezekben az években, mert sok mindent nem tudom most megtenni épp a háború a helyzet miatt, sok mindent leállított ez a helyzet, de viszont itt kicsit több idő jut a családra. És talán ez se rossz, vagy ez se véletlen, vagy ennek is van jó oldala, nem csak rossz oldala. Ezért igyekszek abban helytállni, amit most Isten rám bízott, hogy valóban ott legyek a családban, amellett, hogy nyilván megvannak a szolgálati kötelezettségeim, amit szeretek csinálni, és kell is csinálnunk, de néha a család a kikapcsolódás a szolgálatból, néha meg pont fordítva, a szolgálat a kikapcsolódás a családból, mert amikor nagyon nagy az ugás, a nyüzsgés itthon, akkor igen, néha az ember örül, hogyha valahová elmehet, és azért az áldás, hogy tudok menni, mint nagy családos. Szóval mindegyiknek megvan a kihívása szerintem, a jövőre nézve szerintem az egész egy nagy kihívás, hogy hely tudunk-e benne állni, lesz-e elég hitünk, reménységünk, hogy kitartsunk. Önmagamban nézve nincs elég, de remélem, hogy Isten nem hagy el minket.
0: Nem az van, hogy ezekbe az időkbe kell igazából abba kapaszkodni, hogy az a pohár az félig tele van?
2: Igen. Igen, ezt úgy agyilag az ember tudja, meg próbálja is önmagába tudatosítani. Én nem vagyok egy érzelős, érzelmes típus, de azok a lelki mélységek, amiket ez az elmúlt néhány év kihozott, akár magamra nézve belőlem is, és ezt talán Laura is néha látta, ez azért úgy kicsit megdöbbentő volt számomra, mert én mindig egy olyan kiegyensúlyozott embernek gondoltam magamat, de nem volt könnyű ez az elmúlt néhány év. És talán éppen ezzel is szembe kellett, hogy nézzek, azért, hogy meglássam, hogy nem vagyok egy sziklaszilárd valaki, hanem ember vagyok, akinek vannak félig tele, félig üres napjai, hogyha a pohárra tekintünk, de viszont így még jobban bele tudok kapaszkodni az Istenbe, és azt tudom mondani, hogy ha én nem is vagyok olyan szilárd, mint gondoltam magamat, de azért van egy Istenem, aki pedig kőszikla, úgyhogy talán éppen ezt is meg kell tanulnom.

0: Család!
1: Két lelkész, egy anya, egy apa, három gyermekkel, nagy családosok. A hit, a vallás, a jóisten, az mennyire van jelen a mindennapokban? Illetve mennyire nehéz, mennyire könnyű a gyerekeket hitben nevelni?
2: Hát részesei mindannak, ahogyan mi éljük az életet, és ha temetni kell menni, mostanában inkább ez van, hogy apa többször megy temetni, és felmerülnek bennük a kérdés, és most nem is a legnagyobban, hanem a középsőben, hogy és mindannyian meg fogunk halni. És ki a családban olyan öreg, hogy már nem sokára meg fog halni? És ezekre a kérdésekre választ kell adni. És olyan gyermeki szinten elmagyarázni, hogy ő azt megértse. Gondolkodtam rajta, hogy szükséges ez már most ebben, hogy benne legyenek, és ezt lássák, de aztán rájöttem, hogy ha nem természetes nekik az, hogy van egy életünk, amit Istentől kaptunk, akkor hogyan fognak élni? Tehát, hogy ezt is tudniuk kell, meg azt is tudniuk kell. És benne van a mindennapokban, vasárnap együtt megyünk templomba, és ez olyan érdekes, különleges itt Munkácson, hogy tudják azt, ahogyan elindulunk, hogy mi reformátusok vagyunk. Az Zabó néni ide jár a katolikus templomba, azt mondta, hogy ő is szokott járni, mi oda megyünk a református templomba, és vannak kérdéseik, vannak történeteik, amelyek bennük születnek meg, vagy amikor anya vágja az úrvacsorás kenyeret, akkor ők elmondják utána, hogy hát, és ami megmaradt, az nálunk hétfőn reggel bundás kenyér lesz, és ámma ezt elnevezi úr reggelinek. Ezek nincsenek mindenhol, de az ő életükben ez benne van, és tanítja őket, és így szocializálódnak.
1: Egy picit jól gondolom, hogy a lelkészházas pár picit óhatatlanul hazaviszik a munkát.
2: Persze, nagyon is.
3: Nem is lehetne másképpen, mert sokszor az emberek azt gondolják, hogy a lelkész akkor dolgozik, mikor látják a templomban, viszont csomó olyan háttérfeladat, szolgálat, telefon, ügyintézés, stb. Levelezés van, amit egyrészt az ember a hivatalba elintéz, de egy részét pedig itthon kell, hogy elrendezze, és azt már tudják a gyerekek is, hogyha amikor már nagyon nem bírom az ajt, akkor megvan mondva, hogy apa most készül, vagy dolgozik, és légy szíves, menjetek ki, és ebben Laura is mindig partnerem, hogy olyankor lefoglalja, elviszi őket. Ezt ők is tudják, hogy igazából nincsen kötött munkaidő, tehát nem tudom azt mondani, hogy most este 6-kor felállok az íróasztaltól, és most már senki nem hív, mert ha hívnak, felveszem, hogyha temetni kell, elmegyek, ha valaki kétségbe esve felhív, mert ha aldoklik valaki a kórházba, akkor elmegyek, tehát igazából ez egy ilyen 0-24-es munka, amiben vannak könnyebb időszakok, és vannak nehezebb időszakok. Laurának olyan szempontból könnyebb, hogy ő ugye hivatalosan gyesen van, tehát őt nem vonhatom be úgy a szolgálatba, mint ahogy bevonhatnám, hogyha nem lennének pici gyerekeink, de valahol úgy vagyok vele, hogy most az ő életében az anyaság a legfontosabb hivatás, küldetés jelenleg, és hogyha Isten most erre adta a fiatalkori életét az embernek, a nőnek, a feleségnek, az asszonynak, akkor most ezzel kell foglalkozni, és majd eljön az az idő, amikor majd a lelkészi munkával is többet tudsz foglalkozni, mert van olyan, amiben Laura sokkal jobb, mint én, sokkal jobb a lelki gondozásba, az idősek meghallgatásába, én sokkal pragmatikusabb vagyok, vagy sokkal sietősebb ahhoz, hogy jól tudjak. Néha nehéz nekem olyan emberekkel, akik sok időt igényelnek. Velük nehezebb nekem. És vannak ilyen emberek, és a lelkésznek nem szabad elfordulni ilyen emberektől sem, ez Laurának jobban megy például. Viszont visszatérve még arra, hogy ugye a hit és a munka nálunk, a kettő összekapcsolódik a hétköznapokban. Számomra a Biblia az nem csak az egy munkaeszköz, most durván fogalmazva, és a mindennapokban úgy van ott, hogy egyrészt magam számára lelki táplálék, család számára, másrészt pedig az a munkaeszközöm is, amiből Isten igét hirdetem másoknak. És ezt a gyerekek is valahol tudják, nem nagyon erőltetjük azokat a dolgokat, amiről azt érzem, hogy még korai, vagy éppenséggel nem szeretném rájuk kényszeríteni. Például van olyan időszak, amikor olvasunk a gyerek Bibliából, van olyan, amikor ők nem szeretnének hallani, és aztán egy-két hét múlva megint csak kíváncsiak lesznek a gyerek bibliai történetekre. Én meg Laura sem szokta ezt erőltetni. Tehát mi nem vagyunk úgy velük kényszeresen, mindenképpen valamilyen sorrend szerint, vagy határidők szerint a gyerekeinkbe be kell oltani a hitet, mert úgy hiszük, hogy ez nem így működik, hanem sokkal fontosabb ebben az a példa, amit látnak tőlünk. Vannak azért kötelező dolgok, például este lefekvés után az imádság, az úgy kötelező, hogy választhatnak, hogy vagy elmondják azt a betanult imádságot, van egy ilyen, hogy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, vagy a mi atyánkot is elmondhatják, vagy pedig saját szavaikkal is imádkozhatnak, és akkor ebből a háromból lehet kötelezően szabadon választani, hogy éppen melyiket szeretnék. Nagyon különleges imádságokat tudnak mondani, mikor saját szavaikkal próbálnak, és ez olyan különleges hallgatni, hogy egy 3-5 éves, 6 éves lelkes hogyan gondolja ezt. De ezt valahogy már megszokták, és most már olyan is van, hogy Emma azt mondja, hogy apai, most magamban imádkozok, és nem hazudik, mert valóban azért látom, hogy a kis ajkacskája mozog, stb., tehát ő azért közben mondja a dolgokat. Szóval igyekszünk nem kényszerítő módon beszélni nekik ezekről a dolgokról, hanem úgy, hogy értsék meg, hogy ez az embernek, különösen a mi életünknek, de én úgy gondolom, hogy minden hívő embernek az élete része kell, hogy legyen az Istennel való kapcsolat, és ezt nem lehet elválasztani az otthonléttől, a munkától, az óvodától, az iskolától, valahol ez mindenütt bennünk kell, hogy legyen. Persze nem mindig egyformán tudjuk ezt érezni, megélni, megtapasztalni, de viszont fontosnak tartjuk ebbe is az őszinteséget. Rajtunk is látják a gyerekek, mikor fáradtak vagyunk, és igen, a lelkész is kifárad, a lelkész is néha szomorú, elcsügged, néha mi is idegesek vagyunk, és nem is akarjuk azt mutatni, hogy mi valamilyen idilli vagy tökéletes házaspár lennénk, vagy család lennénk, messze vagyunk attól, de mi ennél fontosabbnak tartjuk az őszinteséget.
1: Ez volt ma a Családi Kör. Vágó kollégámmal, Barkasi Erikkel kívánunk további jó rádióhallgatást. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Rajkó Balázs.
0: В ефірі прозвучала передача «Сімейне коло» від імені редактора Боркосі Еріка та ведучого Ройко Болажа. Я прощаюся з вами. Дякую за увагу.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92.1 FM.

Vásárosnamény turista szemmel. Vásárosnaménytól nem messze, a vásárosnaményi járáshoz tartozó kis faluban, Tákoson járunk, ahol egy igazi népművészeti kincs várja az ide látogatókat. A települést nem csak híres református temploma, hanem a beregi keresztszemes hímzést tette ismerté, amely a térség egyik legkülönlegesebb hagyománya. A falu központjában egy 19. századi klasszicista jegyeket őrző tájházban kapott helyet a beregi keresztszemes kiállítás, amely 2004 óta mutatja be ezt a gazdag örök. Ahogy belépünk a tornácos régi parasztházba, szinte visszarepülünk az időben. A berendezett szobák a régi falusi élet hangulatát idézik, a hátsó helyiségben pedig a híres hímzések sorakoznak. Ezek a kézimunkák nem csak díszek, minden egyes motívum történetet mesél. Megjelenik rajtuk az életfa, virágok, madarak, sőt, olykor állatalakok is, mind a beregi világ gazdag jelképrendszerét hordozva. A beregi keresztszemes különlegessége, hogy már évszázadok óta jelen van a térségben, és a mai napig élő hagyomány. A helyi asszonyok ma is készítik, szívvel, lélekkel, ahogy egykor elődeik tették. Turistaként ez a hely nem csak egy kiállítás, hanem egy élmény. Itt valóban közel kerülhetünk a beregi múlt mindennapjaihoz, és megérthetjük, hogyan őrzik meg egy kis falu lakói a hagyományaikat generációról generációra.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM. Классное радио.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: a filmet.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
2: Pulzus FM.
3: Це Радіопульс. 92.1 FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagycsaládos szemmel.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszál című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

0: Benedek Elek, Kondás Jankó, mesélő Hatás Andrea. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl. Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a szegény ember a legidősebb fiának.
1: Eredj, fiam, az erdőbe, s vágj fát, majd talán megáld valaki.
0: Elmegy a legény az erdőbe, vágja a fát, hogy csak úgy csurgott róla a verejték. Amint ott kínlódik, izzad, oda megy egy ősz öregember, s mondja neki.
2: Hát te mit kínlódsz, fiam?
1: Én bizony fát vágok, öregapám, talán megáld valaki,
0: mondja az öregember.
2: Hagyd azt a favágást, fiam, eredj haza. Van az apádnak egy szántóföldje, azon a szántóföldön egy diófa. A diófa alatt egy lyuk. Nézzetek bele, majd találtok ott valamit.
0: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott az ősz öregembertől. Mennek mindjárt a szántóföldre, s hát csak ugyan. A diófa alatt van egy nagy lyuk. Bekukucskálnak, s látják, hogy odalent egy nagy kamara van. S az a kamara tele van liszttel, szalonnával, s mindenféle jó elemózsiával. Ott mindjárt fölszednek, amit felszedhetnek, viszik haza, s nagy vendégséget csapnak. Mondja másnap a szegény ember a középső fiának.
1: Eredj, fiam, te is az erdőbe! Hát, ha téged is megáld valaki!
0: Kimegy a középső legény is, vágja, rója a fát, s hát jön az ősz öregember. Megszólítja a fiút.
2: Ugyan, mit killódol, fiam? Eredj csak haza, van az apádnak egy szántóföldje, a szántóföldjén egy akácfa, az akácfa alatt egy nagy pince, tele van az boros hordókkal.
0: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott. Mennek a szántóföldre, s hát csak ugyan igaza volt az ősz öregembernek. Volt abban a pincében 100 boros hordó is. Mindjárt csapra ütöttek egy hordót, jól ellátták magukat, aztán szekeret fogadtak, s a sok hordót hazavitték. Harmadnap azt mondja a szegény ember a legkisebb fiának.
1: No, Jankó fiam, eredj ki te is az erdőbe! Hát, ha téged is megáld valaki!
0: Kimegy Jankó, vágja a fát, izzad erősen. De egyszer mit gondol, mit nem, eldobja a fejszét. Ő bizony többet nem kínlódik. Úgy is van otthon enni, s innivaló elég. Tüzet gyújtott, szalonnát vett elő a tarisznyájából, nyársra húzta, s úgy sütögette a szalonnát. Amint a tűz mellett ül, oda jön az öregember, s kérdi Jankót.
2: Hát te, fiam, mit csinálsz itt?
1: Én bizony, öregapám, szalonnát sütök. Az apám ugyan azért küldött, hogy fát vágjak, de én egyet se kínlódom többet.
2: Jól teszed, édes fiam, ne is kínlódjál. Nesze, adok neked egy pálcát, ennek még hasznát veheted.
1: Hát ezzel ugyan bizony mit csináljak?
0: Kérdezte Jankó.
2: Ej, fiam, csak jól vigyázz erre a pálcára, mert ez olyan pálca, hogy egy súhintásra agyonüthetsz vele, akár egy regement katonát.
0: Hazamegy Jankó, otthon a fejszét nagymérgesen ellódítja, s mondja az apjának, hogy ő többet nem kínlódik, ne küldje az erdőbe. Megharagudott a szegény ember.
1: Mit beszélsz, te macskabéka, te? Az én házamnál én parancsolok. Ha nem akarsz dolgozni, ki a házamból? Fel is út, le is út. Jól van,
0: mondta Jankó.
1: Ne haragudjék, édesapám. Elmegyek, ha úgy kívánja.
0: Azzal elindult világgá. Nem vitt magával semmit a világon, csak a pálcát. Megy, mendegél hetet hét ország ellen, s addig meg sem állott, míg a király városába nem ért. Bemegy a király udvarába, ottan volt egy nagy szemétdomb. Arra fölment, elkezdett benne kotorászni a pálcával. Meglátja a király, lemegy hozzá, s kérdi.
1: Hát te ki vagy, fiam?
2: Én az, aki,
0: mondta Jankó nagy hegykén.
1: Hol lakol?
2: Ingben, s nadrágban,
0: felelt Jankó.
1: Hogy hívnak?
2: Jankónak.
1: Hát mit keresel a szeméten?
2: Szolgálatot, felséges királyom.
1: Na bizony, ha szolgálatot. Állj be hozzám, megfogadlak kondásnak.
0: Még jól meg sem nyugodhatott Jankó. Kezére adtak 100 darab disznót. Azt mondta neki a király.
1: No, Jankó, itt van 100 darab disznó, hanem azt megmondom neked, nehogy az ólomerdőbe hajtsd, mert szörnyű halának halálával halsz meg.
0: Hiszen Jankónak sem kellett egyebet hallani. Egyenesen az ólomerdőbe hajtotta a disznókat. Hadd lám, mi van ott. Bemegy az ólomerdőbe, a disznókat ott elcsapja, hadd járjanak, amerre tetszik. Ő meg leült egy fa alá, tüzet rakott, volt egy darabka szalonnája, s elkezdte sütni. Hát egyszer jön nagy délrel, durral a hétfejű sárkány. Nagyot kiált.
1: Hé, emberizink! Hogy mered pusztítani az én erdőmet?
0: Azt mondja Jankó.
1: Ne veszekedjék, Kend, hanem üljön ide a tűz mellé. Süssön szalonnát, Kend is. De ilyen-olyan teremtette! Majd sütök én neked szalonnát!
0: S neki szaladt Jankónak, kitátotta mind a hét száját, hogy szerte szaggassa.
2: Úgy ám, mondta Jankó, hiszen mindjárt becsületre tanítlak én.
0: Olyat húzott a pálcájával a sárkányra, hogy egyszeriben leszakadt mind a hét feje. Nézi, vizsgálja a sárkány fejét, s a hetedikben egy nagy kulcsot talált.
2: Hiszen, ha itt kulcs van, mondja Jankó magában, akkor itt valahol ház is van.
0: Elindul az erdőbe, néz erre, néz arra, még egy jó hajításnyira sem ment, hát előtte áll egy rengeteg nagy ólomvár. Próbálja a kulcsot, szépen belé talál a vár kapujába. Kinyitja, bemegy, végig sétál a szobákon. Az egyikben talál egy ólombokrétát, s azt mindjárt a kalapjára tűzi. Aztán kimegy az udvarra, ott talál egy kutat, belenéz, s hát abban egy ólomparipa lóg fejjel lefelé. Megszólal a paripa.
2: Isten hozott, kondás Jankó! Édes gazdám, üss rám a pálcáddal, s bizony nem bánod meg!
0: Jankó szépen meglegyinti a lófarát, s abban a pillanatban kiugrik a kútból.
2: Köszönöm, kondás Jankó, hogy megszabadítottál! Nesze, itt van a kantárom! Tedd el, s ha valamikor szükséged lesz rám, csak rázincsd meg! De addig el ne menj innét! Csináltass az udvari szabóval egy ólomruhát, akkorát, hogy egy dióba beférjen, s azt tedd a fülembe!
0: Csináltatott Jankó mindjárt ólomruhát, beletette egy dióba, a diót beledugta a ló fülébe, s azzal a lovat szépen bekötötte az istállóba. Aztán tovább megy, jár, kell az udvaron, betéved a disznóolba. Hát ott van 100 darab disznó, a király régi kondásával. A hétfejű sárkány zárta ide. Kieresztette a kondást s a disznókat, aztán felment a palotába, ott egy kád ólompénzt méretett a kondásnak, s azt mondta neki.
1: Eredj, öcsém, Isten hírével, amerre a szemed lát!
0: Elmegy a kondás nagy örömmel, Jankó meg a 100 darab disznót kitereli a várból az erdőbe, a másik 100-hoz csapja, s úgy hajtotta haza a 200 disznót. A király már kint állt az ajtóban, úgy várta Jankót, s olvasta egyenként a disznókat, hadd lám, hogy vagy egy, nem veszette el.
1: Dehogy veszett,
0: 200 volt a 100 helyett. Örült is a király, de nagyon, s mondta nagy örömében Jankónak.
1: No, fiam, megengedem, hogy az inasokkal vacsorálj. Nem eszem én senki fiával,
0: mondta Jankó.
1: Adják külön az én vacsorámat.
0: Jól van, kiadják neki a vacsorát külön. hanem a legidősebb király kisasszony észrevette az ólombokrétát, odasompolygott Jankóhoz, s kérte szépen.
1: Jankó, add nekem ezt a bokrétát! Nem adom én,
0: mondta Jankó.
1: Szerezzen magának a kisasszony!
0: De addig kért, addig könyörgött, s olyan szépen, hogy Jankó mégis odaadta a bokrétát. Másnap, mikor Jankó kieresztette a disznókat, a király erősen meghagyta neki, nehogy az ezüsterdőbe menjen. De beszélhetett a király. Jankó egyenest az ezüsterdőbe hajtotta a disznókat. Ott elcsapta, hadd menjenek, amerre tetszik. Leült egy ezüstfa alá, szalonnát vett elé, nagy tüzet rakott, s úgy sütögette. Hát egyszer jön a 14 fejű sárkány, s rá kiált nagy mérgesen.
1: Hogy mersz az erdőmben járni? Most vége az életednek!
0: Jankó ennek is eleget mondott a szép szóval, hogy üljön le a tűz mellé. Jobb, ha ő is szalonnát süt, de a sárkány még mérgesebb lett. Jankónak rontott.
1: Na, ilyen-olyan adta! Majd eszem én veled szalonnát!
0: De többet aztán egy kukkot sem szólott, mert Jankó úgy oda legyintett a pálcájával, hogy a sárkánynak mind a 14 feje leesett. Akkor aztán rendre nézte mind a 14 fejet, hát ha itt is talál valamit. Azám talált is egy ezüst kulcsot.
1: No, ez bizonyosan az ezüstvár kulcsa lesz,
0: mondja Jankó magában, s elindult, hogy megkeresse az ezüstvárat. Megy, mendegél, erre, arra, s egyszerre csak rátalál az ezüstvárra. Próbálja a kulcsot, hát jól talál a kapuba. Bemegy a várba, végigjárja a szobákat, egy asztalon talál egy ezüst bokrétát, a kalapjába dugja. Aztán kiment az udvarra, ennek is a közepén volt egy kút. Belenéz, s hát egy ezüst paripa lóg fejjel lefelé. Megszólal az ezüst paripa is.
1: Isten hozott, Kondás Jankó, kedves gazdám! Üss rám a pálcáddal, bizony nem bánod meg!
0: Jankó ráütött az ezüst lófarára, a ló egyszeribe kiugrott, s nekiadta a kantárát. Azt mondta az ezüst paripa.
2: Vigyázz jól erre a kantárra, s ha szükséged lesz rám, csak rázincsd meg! Van itt egy udvari szabó, avval csináltas magadnak egy ezüst ruhát, de olyant, hogy egy dióba beleférjen, s azt a diót dugd a fülembe.
0: Úgy tett Jankó, ahogy a paripa tanácsolta. Aztán benézett a disznóolba, s hát ott is volt 100 disznó a kondással. Ez is a királyé volt. Kieresztette ezt a 100 disznót is. A kondásnak méretett egy kád ezüstpénzt, s elküldte, hadd menjen, amerre a szeme lát. Ő pedig a 100 disznót kiterelte az erdőbe, s estére 300 disznót hajtott haza. A király most is ott állt a kapuban, várta Jankót. Számlálta egyenként a disznókat, s majd megölte a csodálkozás, mikor 200 helyett 300-at számlált.
1: No, Jankó,
0: mondotta a király.
1: Még ilyen kondásom nem volt a világon való életemben. Megengedem, hogy a vezéreimmel vacsorázzál.
2: Nem vacsorázom én senki fiával,
0: mondotta Jankó.
1: Adják ki az én vacsorámat külön.
0: Hát jól van, kiadják a vacsoráját külön. De mikor éppen vacsorázott, hozzásompolygott a középső király kisasszony, s kérte.
2: Jankó, add nekem az ezüst bokrétádat.
1: Nem adom én,
0: mondotta Jankó.
1: Szerezzen a kisasszony, ha ezüst bokréta kell.
0: De addig kérte, s olyan szépen kérte, hogy mégiscsak odaadta. Másnap reggel megint kihajtja Jankó a disznócsordát, s a király most azt mondta neki, hogy minden üvé mehet, csak az aranyerdőbe ne menjen, mert ott hagyja a fogát.
2: Hiszen majd meglátom,
0: gondolta magában Jankó, s egyenesen az aranyerdőbe hajtotta a disznókat. No, ott éppen úgy járt, mint az ólomerdőben, s az ezüsterdőben. Csak hogy az aranyerdőben 24 fejű sárkány lakott, annak vágta le mind a 24 fejét. Az aranyvárban aranybokrétát talált, a várkútjában aranyszőrű paripát, s az aranykantárt adott neki. Ott is talált 100 disznót, azt is kiterelte a várból, s estére 400 disznót hajtott haza. Hely, uram, teremtőm, megörült a király, mondta Jankónak.
1: Na, Jankó fiam, megengedem, hogy este velünk vacsorázz. Nem vacsorázom én senkivel, felséges királyom. Adják az én vacsorámat külön.
0: Kiadják a vacsoráját külön. De a kicsi király kisasszony meglátta kalapjában az aranybokrétát. Jankóhoz ment, elkezdte cirókálni, morókálni, s Jankó egy szóval sem mondotta, hogy nem adja oda. Kivette a kalapjából a bokrétát, s szépen a kicsi király kisasszony kezébe tette. Negyed nap, amikor Jankó éppen indulóban volt a disznókkal, hallja, hogy a király kihirdettette az egész országban, hogy férhez akarja adni a 3 leányát. Egy magas fának a tetejére kitűzetett 3 bokrétát, s kihirdették, hogy azé a 3 legényé a 3 király kisasszony, aki a lovával felugrat, s a bokrétát lekapja. No, jöttek is mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények szerencsét próbálni. De a fának fele magasságára sem tudott egy sem ugratni.
2: Hiszen majd felugratok én,
0: gondolta magában Jankó. Megrázta az ólomkantárt, egyszeribe ott termett az ólomparipa. Felöltötte az ólomruhát, bevágtat a király udvarába, s egy ugrásra lekapja a legidősebb király kisasszony bokrétáját. Bezzeg örült a legidősebb király kisasszony, hogy neki már van mátkája. De nem sokáig tartott az öröme, mert Jankó úgy elvágtatott a bokrétával, mint a sebes szél. Akkor megrázindotta az ezüst kantárt, s jött az ezüst paripa. Másodszor is bevágtatott a király udvarába, s egy ugrással lekapta a középső király kisasszony bokrétáját. Hiszen lett erre nagy öröm, de lett a nagy örömre mindjárt nagy szomorúság is, mert az ezüstruhás vitéz is egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől, mintha a föld nyelte volna el. Hanem egy perc, kettő még bele sem telt, Jankó megint ott termett a király udvarában, de most aranyszőrű paripán. Egy ugrással lekapta a kicsi király kisasszony bokrétáját, azzal hopp, elnyargalt. Bezzeg volt sírás rívás, sírt a 3 király kisasszony, mint a zápor eső. Lám, mind a 3 bokrétáját elvitte egy-egy vitéz, s most már sem bokréta, sem vőlegény. Azt mondta a király.
1: Ne sírjatok, édes leányaim! Van itt az udvarban királyfi, s herceg, elég! Válasszatok közülük kedvetek szerint valót! Nesztek, adok nektek egy-egy aranyalmát! Dobjátok annak, akinek tetszik, az lesz az uratok.
0: A két idősebb király kisasszony csak egy kicsit körültekintett, s mindjárt odadobta egy-egy királyfinak. Hanem a kicsi király kisasszony nem dobta senkinek.
1: Hát mit akarsz?
0: Kérdezte a király nagy mérgesen.
1: Talán bizony több legényt hívassak.
2: Csak hívasson, édesapám, mert nincs itt, akinek én az aranyalmát dobnám.
0: Előhívatják mind az udvarbéli legényeket, de egynek sem dobta az aranyalmát a kicsi király kisasszony. Csak Kondás Jankó nem volt köztük.
1: Hívjátok elő Kondás Jankót!
0: Kiáltott a király. Szaladnak az inasok Kondás Jankóért, mondják, hogy hívatja a király. De Jankó azt üzente, hogy addig nem megy, míg minden disznó mellé egy embert nem állít a király, mert ő a disznókat nem hagyja őrizetlen. Mit volt, mit nem tenni? Küldött a király 400 embert a 400 disznó mellé. Akkor aztán Kondás Jankó megrázintotta az aranykantárt, felöltözött aranyruhába, s aranyszőrű paripán bevágtatott a király udvarába. Ott volt a kalapjában a 3 király kisasszony 3 bokrétája is.
1: Itt vagyok, felséges királyom!
0: Jelentette magát Kondás Jankó. De abban a pillanatban már repült is az aranyalma Jankó felé.
1: No, Jankó,
0: mondotta a király.
1: Országot, világot bejártam, de még hozzád hasonlatos legényt nem láttam. Isten neki, neked adom a leányomat, s vele az egész királyságomat.
0: Egyszeriben megeresztették minden hordóban a csapot. Volt helyehúja, lakodalom, amilyen még nem volt sem ezen, sem a más világon. Itt a vége, fuss el véle!

0: Köszönöm.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Se Radio Pulse. Divjánosta 2. Jodin FM.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настапа. Йодин ФМ. Классное радио.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 FM.